és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagy fejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronz térdű repecs alkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rablómai néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Bitong Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Beton Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
1: Vagyis XIL. XIL. XIL.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you lie. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádió.

Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

ismeretlen dalok felfedezése a Bitam Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Valastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

És most korrigálnék valamit. Lyunkos Andris is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

0: Isten élte sem öcsi.
1: Itali Rádió. A 80-as.
2: Kilencvenes évek.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Stabil Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Puro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Hát nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen pont dél utána vagyunk. Gébelem műsora kezdődött itt a Bitangyó Rádióban Eurodisco zenékkel. Aki szereti a stílus, tartson velem ebben a 2 órában, egészen 2-ig Eurodisco.

És hát nagyon boldog névnapot kívánok az Irmáknak és a Tímeáknak, hiszen nekik van ma névnapjuk. Boldog névnapot és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak, hogyha mind a kettő összejött, az Irma vagy a Tímea és a születésnap is. Hát akkor egy nagyon jó bulit kívánok ebben a kettő órában. Relax, don't do it. És egy nagyszerű slágert dolgozott fel Henry Block, Relax, tudjátok. Frankie Goes to Hollywood. When

És hát ott vagyunk a weboldalunkon is, www.bitangyoradio.com, most jelenleg karbantartás alatt van, de elérhetsz minket a csevegő falon keresztül. Írd a címedé, hogy chat.pont, és már is ott lehetsz a csevegő falon. Szóval chat.bitangyoradio.com, és már is várom a csevegő falon az embereket. Én is ott vagyok hamarosan. És természetesen a közösségi oldalakon is megtaláltok minket, keressetek minket. Ha még nem csatlakoztál a Facebook csoportunkhoz, akkor keresd a Bitangyó Rádiót, jött be a Facebook keresőjébe. Köszönjük szépen a csatlakozásokat, és természetesen a megosztásokat is.

Hamarosan érkezik egy úriember, ha jól emlékszem, ő spanyol, Mod One, a művész neve One Night in Arabia, ez a felvétel címe. Szóval lesz egy éjszakánk Arábiában. Legyen az a Saud, vagy valami más.

Egy nagyszerű feldolgozás Andrew Blocktól, Relax a felvétel címe, ugye a Frankie Goes to Hollywood nagyszerű slágere volt. És hát irány a Arábia. Mód vannal.

Hát közben megnézem, ki van itt velem a csevegő falon, már is mondom a listát, itt van a kedves műsorvezető kollégám Roni, aztán Bubu, Katóka, Pista 67 és Szörnyella. Jó szórakozást nektek is!

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És már is egy nem angol nyelvű felvétel forog. A címe Say Two, és az előadója pedig Real Team.

Egy hatalmas zene, ez is szerintem Milo Blue-tól On the Horizon. Érkezik hamarosan Voyage Music és a Princess of the Night, az éjszaka hercegnője.

És közben itt vannak már a csörgő falon velünk Nefertiti, Tika, Szörnyella és Bubu. Kellemes szép napot nektek, örülök, hogy itt vagytok, jó szórakozást!

És ha már volt egy kis szardó, akkor most jön egy kis kobra, mégpedig egy diszkobra. Igen, ez az előadói név, érdekes nevek a mai műsorban. Upload Your Lava felvétel címe.

És hát nem csak az Én Élő műsorom lesz itt természetesen a Bitangyó Rádióban, hanem utána is érkeznek fantasztikus műsorok, mégpedig közvetlen utána MC Csaba pörget majd nektek, aztán 16 órától érkezik a Little Lion, este 6-tól pedig Wolfie. Szóval utánam a sorrend MC Csaba, aztán Little Lion és Wolfie.

0: Bitagjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hát akkor már is frissítünk Joy Peters felvételével, Roses in Bloom

Remélem mindenki boldog lett ettől a daltól, Happy a felvétel című Anna Bontól, és jön egy 85-ös italodiszkonóta a Baby's Gangtól, Jammin'.

És hát a csajok után érkezik Gelda Silva, Retrologia, nem Technologia, hanem Retrologia, és Canelo felvétele, Because I'm Loving You.

És hát hamarosan érkezik Paul, aki a DJ Mix stúdiójában összehozta a Kalimba in the Night című felvételt. Ezt forgatom hamarosan.

Vamos, Vamos, ez a Paul és a DJ Mix stúdiója, Kalimba in the Night, a felvétel címe. Hamarosan ismét egy hölgy érkezik a folytatásban, Victoria Norman és a Losing You, jó lesz.

És hát közben kérdezték tőlem, hogy milyen élő műsorok lesznek még utánam. Hát már egyszer bemondtam, de természetesen nem, megint bemondom. Közvetlen utánam érkezik majd MC Csaba, Csaba után pedig Little Lion után pedig jön majd Wolf. Szóval három élő műsor biztos, hogy vár rátok itt a Bitangyó Rádióban. Nálam pedig Dani érkezik. So close, my darling, hold me tight.

és ha jól hallom, egy Bad Boys Blue feldolgozás Rui Carlos Ferreira-tól sikerült kimondanom Gimme, Gimme, Gimme, Your Lovin'.

És közben itt van velünk MC Csaba és a következő műsor házigazdája. Szia Csaba, nagyon kellene, hogy szép napot kívánok neked, és majd fantasztikus adit. MC, aki ugye Master of Ceremony.

Szóval kapott egy lövést a szívébe Sven, és elénekli nekünk ebben a pár percben. És hát jól ismerte fel a stílusokat természetesen MC Csaba, Italo Disco és Euro Disco. Euro Disco egy kis Italo Discoval fűszerezve ebben a kettő órában. És körülbelül a csevegő falon csatlakozott hozzánk Duty Dili is. Hello, kellemes szép napot neked!

És hát itt van a csoda, hogy a Bitangyó Rádióban, és hát nem csoda, hogy másféle zenék is pörögnek itt, nem csak angol nyelvű. Például Miriam Fares, libanoni énekesnő, nagy slágere a Gamani érkezik hamarosan, Asparagus Project és We Conti feldolgozásával.

0: Thank you for this life.
1: Bitagjó Rádió.
2: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Music is my life. Ez a felvétel címe, az előadó pedig Typical. Tizennégy órától érkezik majd MC Csaba, 16 órától pedig Little Lion, este 6-tól pedig Wolfie.

Na most kell ránézni a Facebook ismerőseidnek a számára, hogy hány Facebook ismerősöd van, és hát annyi ismerőssel kell megosztani a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Köszönjük szépen! Gyertek, minél többen hallgassuk a Bitangyó Rádiót! Na, lemered írni a chatünkre, hogy hány Facebook ismerősöd van?

És hát hamarosan ismét egy régi sláger pörög majd a Fake együttestől 1985-ből, az a címe, hogy Another Brick.

Ha közben nem hallottad volna, érkeznek utánam is élő műsorok. Közvetlenül utánam MC Csaba nagyszerű műsor érkezik, aztán Csaba után Little Lion, és a Little Lion után pedig Wolf. Ha közben nem hallottad volna, érkeznek utánam is élő műsorok. Közvetlenül utánam MC Csaba nagyszerű

és egészen 14 óráig szól itt az Eurodisco, a Bitang Jó Rádióban, a G-ben a műsorában. Azt hiszem Michael Marint és a nagy slágerét, a Love Spite, nem kell bemutatnom mert senkinek, aki szereti az Eurodisco, Italodisco zenéket. Szóval érkezik Michael Marin és a Love Spite. Egy nagyszerű feldolgozás van Steven Wonder Don't All.

Egészen jó feldolgozás volt ez Mike Marine slágeréből, Love Spyball, Steven Van Domme feldolgozása. Érkezik Absolute Reverie és az Into the Horizon.

És ma már volt olasz felvétel, az utolsó felvétel is olasz lesz, hiszen érkezik Claudia Mori és Adriano Celentano. Non faccio della più, remélem jól ejtettem ki. Aki tud olaszul, az megírhatja

Hát ez volt Gébelem műsora itt a Bitangyó Rádióban. Remélem mindenki jól érzte magát ebben a 2 órában Eurodisco és Italodisco zenékkel. Claudia Mori és Adriano Celentano, Non Succedera Più, ez a felvétel címe, amivel búcsúzok tőletek, és nagyon kellemes vasárnap délután estét kívánok mindenkinek. Jó szórakozást a további élő műsorokhoz, hiszen érkezik MC Csaba, aztán majd a Little Lion és Wolfi. Köszönöm, hogy velem voltatok ebben a 2 órában, találkozunk legközelebb. Sziasztok!

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: 14 óra van.
4: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.
5: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Nos, egy kicsit megkeverve. Múlt és jelen kedvenc sláger, egy Beatangy Rádió, nagyon szép délutánt mindenkinek, ez már a Music Mixbox. Az előttem elköszönő, leköszönő műsorvezető kollégának nagyon jó pihenést kívánok, már a nagyon jó adás volt. G. Belen, neked pedig jó pihenést, és már is vágjunk bele a Music Mixboxba, 14 órától 16 óráig tartom műsorába. Elérhetőségeink plusz 3639829686 Viber és SMS számunk, aztán bitongyoradio.com, ez pedig a külső elérhetőségünk természetesen. Nos, akkor nézzük a mai napon 2026. május 2-át írunk, vasárnap van. Ne felejtsük el, anyák napja van, boldog anyák napját kívánok minden kedves édesanyának. Irma, Tímea nevű hallgatóink ünneplik a mai napon a névnapjukat. Boldog névnapot és boldog születésnapot kívánok, akik esetleg a születésnapjukat vagy bármilyen évfordulót ünnepelnének. Most nézzük, 14 óra 8 perc a pontos idő, és akkor a vasárnap délután pedig egy jó slágerrel indítottuk. Azért mondtam az elején, hogy felkeverve, hiszen már egy jó felkeverés volt, hiszen 2023-ból 4-ből hallhattunk egy nagyon jó slágert, méghozzá a Stumble in Lane című slágert, amelyet természetesen még 1968 és 69 között zenéltek még annak idején, természetesen akik tudja, aki ismeri a dalt, az eredetét, az pedig ugye ne felejtsük el, hogy Chris Norman és Suzy Quatro kettősével kezdték ezt a dalt, aztán nos, akkor vágjon bele, hiszen itt van All the Far and the Far Beyond és az Alright című slágere a folytatásban, és lesznek itt még nagyon jó slágerek, hazaiak, keverve, remixelve, stb. Tartsatok a Beatangyo Rádióval, és velem a stúdióban, MC Csabával, már is pörgetem a következő slágert, itt a Beatangyo Rádió.
1: Beatangyo Rádió.

0: Múlt és jelen kedves slágerei, Bitangya Rádió, és vasárnap délután pedig így a jobbnál jobb slágerek szólnak itt nálunk csak a Bitangya Rádión. Hamarosan egy kérés kívánságra fogok eleget tenni, hiszen volt egy telefonáló, és hát lesz is tulajdonképpen, és a dalt is le fogom játszani majd nem sokára. Ezután a dal után, hiszen érkezik már is egy hazai együttes, a P-Mobil, ezt fogom most lejátszani. Utána pedig majd érdemes lesz figyelni annak a hallgatónak, akivel ezt végigjátszottuk.
1: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió és Bitangyó Zenék. Igen, megérkezett hozzánk egy hallgató, aki szeretne egy dalt kérni, méghozzá, ha jól tudom, Kata van a vonalban. Hello, hello!
1: Bitangyó, de jutát kívánok mindenkinek, és Szegedi Csabi.
0: Nagyon szépen köszönjük! Neked is Bitangyó délutánt, így vasárnap délután. Mi jót csinálsz? Mesélj egy kicsit, mai nappal mivel töltönéd?
1: Éppen rádiót hallgatok, a Bitangyó rádiót.
0: Wow, ez nagyon jó! Ez nagyon jó, és ennek örülünk is. Hát akkor hallgass továbbra is bennünket. Kértél tőlünk egy dalt, igaz?
1: Igen, kértem. Na! Akkor szeretném kérni a Desmond-t, a Robi Robot című dalt, és különöm Morfinak, meg neked.
0: Wow, köszi szépen, nagyon örülünk neki. Jó, akkor érkezik a kérdal, a felvétel már be is játszottam, jó? Köszönjük szépen, további jó délutánt kívánok neked. Szia-szia!
2: Bitangyó Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Kilencvenes

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, most nézzük a várható időjárásunkat így délután. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk. Sopron környékén olykor erős lökések, a legmagasabb napali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, a nyugati ország részben lesz a legmelegebb, késő estére már 10 és 17 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Pitangó Rádióban.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, benne pedig a Music Mixbox, így a mai nap vasárnap 14 órától 16 óráig tartó műsorában. Az aktuális időjárásunkra egy kicsit rátekintünk. Békés Csabán 20 fokot mérhetünk, Budapesten jelenleg 21 fokot mérhetünk, Debrecenben 20, Győrben 23, a Kékestetőn 14 fok van, Miskolcon 20 fok, napkor 21, Pakson 23, Pécs Pogány 21, Sármellék 23, Siófok 21, Szeged 21, Szolnok 20 fok, valamint nem utolsó sorban Szombathelyen pedig 24 fokot mérhetünk Vasmenyében. Nos, hölgyeim és uraim, múlt és jelen kedvenc slágereivel és a Bitangyó Rádióval tartsátok a mai délutánt is, hiszen igazi sétálni való idő van, valamint kirándulni való időn, úgy látom, úgyhogy a mai napon is töltsük ezt a délutánt a Bitangyó Rádióval, akár kocsiban, akár úton vagyunk, vagy akár otthon. Nos, bekészítettem egy fantasztikus régi slágert, Eruption One Way Ticket című dalát, majd őt követően David Guetta fog majd zenélni nekünk itt a Bitangyó Rádión. Tarts velünk és a Bitangyó Rádióval!
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.

0: Múlt és jelen kedvenc slágereim, ez a Bitangyó Rádió. Nagyon szép vasárnap délután kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofonnál a stúdióban MC Csaba, 14 órától 16 óráig. Jó slágert alattunk így egy régi hazai csapattól, méghozzá Tolcsvai Trióéktól egy csodálatos dal, a Kékszínű Virág című sláger, Musical Jute. Egy nagyon jó slágerében a 80-as évekből lesz fog következni, most aztán majd jön Gyurujos Projecttől a Please Don't Go című dal, majd aztán itt még lesznek egy-egy néhány nóta a Bitangyó Rádion. Elérhetőségeink egyébként a 0639829668, akár plusz 36-tal így is lehet hívni, és egy Viber és SMS formájában akár. Nos, akkor a chat szomára pedig bitangyoradio.com, ezzel fel tudtok ide jutni egyébként, akik fent vannak itt a chatfalon. Nagyon jó szórakozást kívánok nekik, és sziasztok egyben, hiszen nos, a Bitangyó Rádiót hallgatjátok, ne menjetek sehová, érkezik tehát, ahogy ígértem, Musical Jot, aztán jön majd a Gurujos Project itt nálunk a Bitangyó Rádión.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ez a Bitangyó Rádió. Rádió. With Vrashan.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, ez a Bitangyó Rádió, és nézzük a kérés kívánságot, hiszen kaptam egy Viber üzenetet, már is nyitom a rendszert, azt mondja, szia, szeretném kérni David Guetta Gone Gone Gone című dalát, küldeni Boborjának, Zsuzsinak, Tikának és Wolfinak, méghozzá Katától jött az üzenet. Tehát akkor ezt a slágert fogom játszani. Érkezik David Guetta, Gone Gone Gone című slágere, csak nálunk a Bitangyó Rádión.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, 15 óra 5 perc a pontos idő. Megérkeztünk a második órához, én úgy látom, hiszen már 15 óra elmúlt. Az utolsó órát járjuk már itt a Bitangyó Rádión, a Music Mix Box-al. 2026. május 3-át írunk vasárnapon. Boldog névnapot kívánok innen a rádió éterén keresztül az Irmáknak és a Tímeáknak, valamint boldog születésnapot a mai ünneplőknek. Egy jó slágert hallhattunk David Guetta jó voltából, a Gone Gone Gone című dalát, méghozzá Kata kérését. Rod Stewart felvételével folytatjuk, előtte itt van nekünk Demjén Ferenc és a Szabadság Vándora című slágere a Bitangyó Rádión. Tarts velünk, elérhetőségeink továbbra is 0630 982 9668.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente MC Csabával. Itt, a Bitangyó Rádióban.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangya Rádió, megérkeztünk az az időz, amikor is még egy kérés kívánsággal fogunk folytatni. Szintén Kata írta a Viberen: szia, szeretném kérni Cheezy-től az Egy nap a világ című dalt. Küldené Tikának, Zsuzsinak és a csajoknak, valamint The Wolfinak. Érkezik tehát Cheezy Egy nap a világ című slágere csak nálunk itt a Bitangya Rádión, és ha kérnétek, kívánnátok, akkor tudjátok, megtehetitek +36 30 98 2 9 6 6 8-as Viber és SMS számon.
1: Bitangyó Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, nagyon szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Érkezett nekem egy messenger üzenet méghozzá Juditól, szeretnék érni Takács Tamástól méghozzá a Mesélek a bornak cím slágerét. Én ezt most a Street jóvoltából fogom lejátszani, tehát kedves Judit, jól figyelj, Street és a Mesélek a bornak cím slágere fog következni. Csak neked, itt a Bitangyó Rádió, nagyon figyelj!
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt, a Bitangyó Rádióban.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: kedvenc slágerei és egy kívánság, kérés kívánsága fordult hozzánk Judit. Ezt a dalt pörgettem neki az imént. Nos, egy Viber üzenet is érkezett, amely így szól megint. Szia, szeretném kérni Avicii Wake Me Up című dalt. Küldöm Zsuzsinak, Tikának, Kézinek és a Wolfinak. Szintén Katától érkezett az üzenet, méghozzá akkor érkezik. Már is jön ide a Bitangya Rádió éterébe Avicii Wake Me Up című slágere. Csak nálunk, úgyhogy figyeljük a dalt. Kata érkezik.
1: Bitangyo Rádió.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel. Nézzük a várható időjárást így röviden a mai napra is. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk. Sopron környékén olykor erős lökések, a legmagasabb napali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, a nyugati ország részben lesz a legmelegebb, késő estére már 10 és 17 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Thanks, Vanessa.

Közben pedig ez a sok zene csak rátok vár, hiszen már én nekem csak negyed órán van hátra itt a stúdióban, aztán nem sokára egész pontosan Little Lion érkezik a Hevesen Vegyesen című műsorával a mai nap folyamán, aztán Tóth Wolf Attila lesz utána majd a műsorvezető. Nos, hölgyeim és uraim, múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió, elérhetőségeink bitangyoradio.com vagy a plusz 30. Little Lion érkezik a Hevesen Vegyesen című műsorával a mai nap folyamán, aztán Tóth Wolf Attila lesz utána majd a műsorvezető. Nos, hölgyeim és uraim, múlt és

0: túl a most egész pontosan nagyon-nagyon jó az idő. Hölgyeim és uraim, nagyon jó slágert hozok ide, D&DM és egy jó dallal, a Love Love Love című slágerrel érkezik, aztán őt követően Gigi D'Agostino ér lép az éterben majd rögtön itt a Bitagyó Rádióban, úgyhogy érdemes lesz még bennünket hallgatni. Mondom, két műsorvezető, aki velünk lesz egyszer, egy kollégina, Little Lion hevesen, vegyesen, egészen pontosan 16 órától 18 óráig utánam következik, majd aztán Tóth Wolf Attila érkezik a Vidám Park című műsorával majd este 18 órától itt nálunk a Bitagyó Rádión.
1: Bitagyó Rádió.

Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.

0: Amor toujours, c'est Gigi D'Agostino, la Szországból. Itt pedig a Bitangyó Rádió, múlt is jelen kedvenc slágerei, aztán 16 órától egészen 18 óráig Little Lion kolléganőm érkezik ide a stúdióba, méghozzá azzal a bizonyos jó kis műsorával, hevesen, vegyesen, őt követően pedig Tóth Wolf Attila a Vidám Parkkal. Némi stílusváltással Irina Cara egy jó slágerével, a What a Feeling című dalával fog most az éterbe lépni, és 5 perc múlva lesz pontosan 16 óra.
1: Bitangyó Rádió.

15 óra 57 perc, 3 perc, és én elhagyom a stúdiót. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ma is. Köszönök mindent, tegnap, ma, és hát további békés vasárnap délutánt kívánok, és anyák napját. Főleg köszöntjük fel édesanyánkat, hiszen anyák napja van, ezt ne felejtsük el. Bizony, egyébként most érkezik 16 órától 18 óráig bezárólag Little Lion Hevesen vegyesen, majd 18 órától Tóth Wolf Attila és a Vidám Park című műsora érkezik majd. Köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek, MC Csaba zenei szerkesztőt hallottátok. Kellemes délután, 2 hét múlva találkozunk szombaton és vasárnap, szombaton déltől 14 óráig, másnap vasárnap 14 órától 16 óráig. Sziasztok, ciao.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

Hello, hello, sziasztok! Csodaszép! Május első vasárnapját kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak, és hát ugye, ahogy nem megszokhattátok, nem én kezdtem ezt a mai délelőttöt. Hiszen úton voltam. Szeretném megköszönni Gébelennek és MC Csabának az előttem lévő két-két órás remekbe szabott műsorát és zenei válogatását. Jó pihenést kívánok nektek! És várunk benneteket vissza a mikrofon mögé. Január 3-a van, Irma és Tíme a névnap. Hát minden ilyen nevű kedves rádióhallgatót szeretettel köszöntünk nevenapi alkalmából, és hát ugye, ahogy említettem nektek, május első vasárnapja van,

minden magyar ember tudja, hogy május első vasárnapja, anyák napja. Én ezúton is szeretettel köszöntök minden kedves édesanyát, nagymamát, dédmamát, keresztmamát. És azon anyukákat, akiknek még pocaklakó van ott benne a pocakjában. Május 3 van, nem január 3. Jó vagyok. Ezek szerint január mond.

Szeretettel köszöntöm Tündért itt a háttérben, aki észrevette, hogy január van nálam. Hát ez ilyen, nem is tudom micsoda, nem vagyok különben. Ma sem toppan. Jó, Adit kíván nekem, köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatás, és várunk a chat falra. Itt van velünk Vida Erikám. Szia drága, jó műsorvezetés, puszi, puszi drága, nagy ölelés oda is. Itt van velünk Mókuskánk is. Na hát kezded el azt a gifet, amit beraktál, hát én vasárnap délutánonként ezt szoktam csinálni, de hát ugye, hogy ma nem tudtam délelőtt jönni. Úgy voltam vele, hogy ne lustálkodjak. Ott itt egy likacska, be kell tömni. És hát szeretettel köszöntöm nem a Messengerre, a Facebook rádió csoportban. Ja, Istenem, nehéz ez a délután. Nézzétek el nekem. Hát ugye ma vonatra tettem édesanyámat, és hát még úton van. Az előbb beszéltem vele, nagyon kis kókatka a hangja már szegénynek. Hosszú azért ez az út. De lassan beér az a vonat Budapestre, aztán onnan már majd autóval viszik haza. Szóval, a Bittangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Zsuzsit, szürke kisegeret. Pista 67-et, Larát, Katát, Dutyidilid, Bubut, a két robotunkat, Tartut, Dütut és Bobit, a műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Roni és az előző két óra kiváló házigazdája, MC Csaba.

Igen, valami olyasmi van, ilyen visszajövőben van nálam. Én azt is tudom, hogy vannak köztetek olyanok, akik sajnos már nem tudják fölköszönteni éppen az édesanyjukat, vagy a nagymamájukat. Én ebbe a verzióba egyelőre bele sem merek gondolni. Na kezdjünk egy anyák napos dallal. Tisztelegjünk ezen a napon egy picit az édesanyáknak.

mondabeli tövis madár csak egyetlen egyszer énekel életében, de akkor szebben, mint a föld bármilyen más teremtménye. Egyetlen csodálatos dal.

2020-as a dalunk. És hát én a mai napon is megpróbálom egy kicsit fokozni a hangulatot, remélem, hogy majd sikerül, próbálok építkezni. Hoztam nektek lemezeket is, a tegnapi napon ugye bohapiacoztunk anyuval, és hát találtam 18 kicsi kincset. Jó, egészen pontosan 17-et, mert ebből egy már megvolt, de olyan szép borítóval, olyan szép állapotba vettem meg a Seven Tears-t, muszáj volt dupláznom. Az, hogy mennyire fog sercegni, azt viszont meg majdnem sokára meghallgatjuk. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. El Condor Pazam.

A csapat alapítója az apa, Dan Kelly. Eredetileg amerikai származások, de Európában lettek híresek. Ők a Kelly family.

70-es években utcazenészként kezdték, Európát jártak egy emeletes busszal, és hajón éltek. Over the hump. Ez hozta nekik 1994-ben az óriási siker, több mint 20 millió eladó.

tudom, hogy most mennyire aktívak, az biztos, hogy 2000 körül elkezdtek szétszéledni. Aztán volt ilyen nagy visszatérő közös koncerte 2017-ben. Hagytam. Szép vagy a szíved belestem. De ugye többen szóló karrierbe kezdtek. És akit már hallhattok. Énekelj valami szépet. Énekelj valami szépet. Fülembe bűvös igéket. Fülembe bűvös igéket. Gyere repülj, hogy láthat. Rózsa Magdolna és az Éden itt a Bitangyó Rádióban.

eset bizony oldalkarban tartás van olyannyira, hogy hát valami május 31 van egyelőre kiírva. És hát akik azt szokták meg, hogy ugye belépnek a főoldalra, és ott kapcsolják be a lejátszót, illetve ott nézik meg, hogy ki is lesz aznap műsorban, hát azok hoppon maradnak, de remélem, hogy eljut mindenkihez azért a hír, hiszen a Facebookon is, Messenger csoportban is. Sőt, hát mivel a fafejű fafiú nem, így én ma azért megpróbáltam többször megosztani veletek, sőt tegnap is, meg tegnap előtt is, hogy kik is vannak adásban, itt a Csehfalon is. Nagy szeretettel köszöntöm Szituskáikat, kedves Andra, most értünk haza anyáknapi műsorról, már a teraszunkról köszöntünk és hallgatunk sok szeretettel, köszönöm szépen, drága, puszi ölelés nektek.

És akkor elkezdünk egy kicsit lemezezni, és megpróbálok nektek megpörgetni ezekből az új kis lemezekből. Legalábbis számomra újak, ugye? Mert amúgy különben már 41 éves, hiszen 1985-ös. Szandra kisasszony és a Maria Magdaléna itt a Bitangyó Rádióban. És én ezzel a muzsikával szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat is. Sziasztok! Szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Szilárd! Puszi, ölelés! Köszönöm, hogy itt vagy! B-csop is itt van. Szia, eljut az info, itt vagyunk. Üdv, B-csoport!

Scotty Tangish. Sziasztok, boldog anyák napját, szép vasárnapot írt a Katica. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk neked is, nektek is.

Annak idején az Arabesk Trió vezető énekesnőjeként szerzett magának nemzetközi hírnevet, és 1985-től szólistaként dolgozik.

hát az uraknak kedveztünk Szandrával. Na akkor most jöjjenek a hölgyek. A 90-es évek tini ideája az egyik. Aki Sussie Johnson Donovan

Na hát a következő duó, akit már hallhattok itt a lemezjátszón, többünknek nagy kedvence. Ha tátoktak, ha nem, Milli Vanilli.

is csak egyetlen egy évet léptünk vissza az időbe, 1989-ben toporgunk éppen, és próbáljuk fölvenni a ritmust a fiúkkal.

Nagyon csöndesek vagytok ott a chat falon. Úgyhogy én el is morzsolok rögtön hetet abból a könycsebből a szemem sarkával. Na gyerünk, bitangok!

Ennek a dalnak is van érdekessége. Hiszen egészen pontosan emlékszem rá, hogy életem legelső műsora egyik dala volt. Help, help, help! Segítséget kértem annak idején tőletek. Banana Rámám!

És hát végre nem németek, hanem angolok. Hiszen ők egy angol női együttes. A legnagyobb slágerük ugye a Vénusz, amit mindenki tud, ismer. Nekem mégis ez a kedves. 1989.

közben megtudtuk, hogy mi ez az abszolút pletyka. Amikor a néma elmondja a süketnek, hogy a vak látta, hogy a béna szalad. Jaj!

valahogy fel kell benneteket ébreszteni. Hiszen 18 óráig vagyok itt veletek, és utána se alhattok, egészen 21 óráig érkezik majd hozzátok Tóth Wolf Attila, akivel

0: Tonight, I am bruised and scared, searching for the light. Will I find it?
1: És hát igen, ez az az opció, amikor az embernek ugye az egyik szeme sír, a másik nevet, hiszen mama elindult haza. Mi meg elkezdtük vágni a centit a barátokkal.

0: DJ Bobo.
1: Come with me,
0: Calada Luna.
1: Calada Luna.

Ugye 2025 májusában sokként ért minket a hír. 5 lemez és megszámálhatatlan koncert után a zenekar búcsúzik.

Igen, írja Tündér, hogy amikor ezt lebeszéltük, ezt az egészet annak idején, és megrendeltem a jegyeket, hogy az ön távolinak tűnt. Most meg már csak kicsit több, mint 3 hét és lesz a koncert. Bizony, tavaly

Örömmel látom, hogy a Bitangő Rádió chat falán, aki a mai napon főzött, és bevallotta, hogy főzött, sütött, azok bizony nem égettek oda semmit. Na, kapjuk elő a fütyülőket. Én egészen biztosan, pontosan tudom, hogy apusomnak ez a dal is kedvence. Teljesen véletlen.

bátran állítom, hogy nincs olyan zene, amiről valaki vagy valami ne jutna eszembe. Hát és ugye egyenes arányban minél régebb óta hallgattok és áruljátok el magatokat. Én annál többet tudok egy-egy hallgatóról, hogy mik is azok a zenék, amiket szeret.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm B. Katkát is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Szia drága, köszönöm szépen, jó zenehallgatás, jó csetelés.

képzeld el, kedves B-katka. Pontosan tudom, hogy te nagyon szereted a Pet Shop Boys-t. És hát amikor ugye nem tudtál itt lenni a születésnapodon, én meg itt nagyon készültem magammal. Akkor is játszottam egy dal tőlük.

Azt mondja Békatka, 90-ben még majdnem ifjú volt és bohó. Nem drága, most vagy majdnem ifjú és bohó. Akkor meg ifjú voltál és bohó.

És én szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót, a lemezjátszók és a mikrofon mögött Vitolájont halljátok egészen 18 óráig, akkor pedig majd érkezik hozzátok Tóth Wolf Attila és az ő táncos vidámparkja. Addig, ha van kedvetek, velem is lehet táncolni, énekelni, donolászni. Írja apus, hogy 90-ben még 25 se volt anyjuk. Hát azért mondom, hogy még akkor fiatal volt.

1990 és a Zerázsőr után jó nagyot ugrunk vissza, egészen 20 éve. 1970, én még tervben sem voltam.

Azt mondja, 90-ben még az 5 éves terve se volt. Hát ismerünk olyat, de nem te voltál az. Egy újabb tegnapi kicsi kincs. Amíg MC Csabát hallgattam, ma megmostom a lemezeket, betasakoltam, bedátumoztam. She's alive. Deep in the heart. Úgy tűnik, hogy sikerült a sercegőt kiszedni belőlük, úgyhogy valamit össze kell karcolnom, hogy sercegjenek. An everlasting new reality. That's what she is. José Feliciano. Ilyen a project. There's music all around. The sound of Vienna. Full and clear. There's fire and a dash. You're in the street. 1988.

Nagy szeretettel köszöntöm Judit Kánkat is. Boldogságos vasárnapot kívánok, Judit, még így a végére. Köszönöm szépen, neked pedig jó zene hallgatás.

Eddie Jackson. És az Automatic Lover. 1978-ból. Apus az már, ha járt diszkóba, bár tudom, hogy rocker volt. Diszkóba nem nagyon. De ha igen, akkor erre már táncoltál. Írja annám, hogy érdekes egy dal.

automatikus szerető, egy programozott gépi partner, a kapcsolat hideg, érzelemmentes, a főszereplő valódi érzelmekre és közelségre vágyik, de ezt nem kapja meg. Hát szerintem, amiről 1978-ban énekeltek, ezt éljük most, nem? Faját tekintve diszkó, szintipop, és hatalmas sláger volt abban az időben.

Making Your Mind Up. Angliába járunk. Egy igazi top hit.

viszont próbáltam visszagörgetni, hogy ki írta még, hogy nem tetszik, mert hogy azt írta, hogy nekem se tetszik. Anna azt írta, hogy érdekes egy dal. Hát ez jelenthet ezt is, azt is. Na számoljunk. Ki tud számolni? 1, 2, 3, 4. Mondjuk én Ken Laci, jobban szeretem a nyolcat. Hát Tündér, tegyél érte, hogy legyen igazi. A csapat, jó kis rockzene 79-ből.

One, two, three, four. Over and I see you tonight. Red light. Tudnak ők is tovább számolni.

0: Kény Attila és Burai Krisztián.
1: Forog a film,
0: merre vitt a szél,
1: minden emlék vissza rá. Szeretem így, vajon ő is gondol rá.
0: Maradtak még ezekből a kicsi kincsekből, de hagyok holnap.

Na hát azok, akik nincsenek itt velünk a csehfalon, azoknak is elárulom most Tikán. Át kellett ma menni a boltba, nagyon gáz volt a vásárlása. Egy üveg alkoholra volt szüksége,

Szóval jöttem haza munkából, és volt egy ilyen mozgásérzékelős kis lámpa a konyhába, ami három ceruza ellen működött, és hogyha megindultam éjszaka kifele, mert hát mondjuk pisilnem kellett, akkor ugye az úgy föl kapcsolódott, és így nem kapcsoltam villanyt, mondjuk amúgy se kapcsolok, ilyen macskaféle vagyok. De hogy ez így jó volt, egy ilyen fényforrás volt, és

úgy gondoltam, hogy meglepem magam egy üvegborral, ezt így szoktam pénteken, és akkor így hétvégén elfogy az üvegbor általában, nem mindig. És hát vettem elemet,

0: journey into the past, the present, and the future. Now close your eyes and join the trip. It's 6 a.m. in the morning, and we find ourselves somewhere in Ireland.
1: Scooter. Na gyerünk, bitangon, krisszáljuk meg így is, úgy is. A háttérben már egy farkas ólálkodik.

Back in the Island. Szóval, 18 órától érkezik hozzátok a farkas. De a mai napon nem bárányokra vadászik, hanem a jó kedvetekre. Reméljük, hogy nem csak a tyúkokat tudja feriasztani hajnalban.

Holnapi napon is itt leszek veletek 18-tól 20 óráig, ahogy azt megszokhattátok tőlem. És hát a jövő héten vasárnap majd 10-től 12-ig visszatérek a helyemre. Ez a vasárnap délután egy kicsit nehezen indult nekem be, de örülök, hogy itt lehettem veletek. Óvatosan merem megígérni nektek, hogy holnap 16 órától Pinocchio érkezik majd. Mert hogy múlt héten se jött. De elvileg még be van írva. Szóval, hogyha én írok, vagy ígérek nektek valamit, vagy valakit, az soha nem rajtam múlik. Én csak igyekszem. Ezért ne rám haragudjatok. És a holnapi napon 20 órától majd érkezik hozzátok Szír és a Rock Villám című műsorra, és örömmel jelentem, hogy volt Edda koncerten a csaj, és nem rabolták el se Patakit, se őt az UFO-k. Örömmel jelentem, hogy volt Edda koncerten a csaj, és nem rabolták el se Patakit, se

Ott megérkezett Máriánka csetre, mondjátok meg Máriána. Szeretem. Na ne aggódj, Mária. Csak itt a végén kezdem elveszteni a vonal mellett az önkontrollt is.

Milyen elvesztésem nem volt még soha? Fonal elvesztésem? Vagy önkontroll?

ha véletlenül még valaki nem suvickolta volna ki a táncos cipellőjét, és nem vasalta volna ki a susogós mackóját. Gyorsan-gyorsan, 18-tól áll a bál. Itt a Bitangyó Rádióban megnyitja kapuit a Vidám Park. Most lehet táncolni a farkassal. De aztán nem ám nekem majd panaszkodni fog, hogy megtáncoltattátok a farkast. Na, kultúra nem volt ma, még legyen egy kis kultúra. 2 perc. Kicsit több, mint 2 perc. 2,5 perc. Annyi még belefér, igaz?

Azt írja nekem apus, hogy köszi a zenéket, kis bundás, további szép napot neked, köszönöm szépen neked is szép napot, köszönöm szépen, hogy itt voltál, puszi ölelés. Na, egy kis fürelisz. Na persze, nem Beethoven, nem Beethoventől, eredetiben. Annyi klasszikus lemezt látok a bolha piacokon, de annyit. Dunát lehet vele rekeszteni, és nem vagyok rest átlapozgatni. De se Fürelis, se Vivaldi négy évszaka, azokat dugdossák előlem.

bizony, susogós mackó nadrág. Emlékszel rám? Olyan fényes volt a randa lila. Legalábbis nekem a lila tapadt meg, nem szeretem a lila színt, valószínűleg azért. Közben a chatfalon szeretettel köszöntöm a következő 3 óra házigazdáját. Itt van velünk Tóth Wolf Attila. Megérkezett már hava is.

közben megtudtam, hogy a susogós melegítő nadrágok lila, sárga, kék, piros kombó. DJ Dali is a tiszteletét tette mai napon az én stúdiómban, hiszen az ő dalával búcsúzom el tőletek. Love me forever.

Hát nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő, kitüntető figyelmét ebben a két órában. Kívánok nektek csodaklassz estét, Wolffal! Holnap 18 órától érkezem hozzátok. Erény, jöv és bújj mellé.

köszönöm szépen. A Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet a Bitangyó Rádió chat falán a fantasztikus társaságnak.

hát én azonnal átadom a terepet. Totfolf Attilának fogadjátok szeretettel. Csodaklassz vasárnap estét mindenkinek még egyszer. Sziasztok! Ciao, ciao!

points of

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám

Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a

Mitán jó estét kívánok mindenkinek, aki összegyűlt körünkben, és üdvözlöm szeretettel Little Lion-t is, aki még itt van jelen pillanatban, és köszönöm szépen neki az előző két órát, vagy az összes kollégának, aki ma adásban volt, köszönöm a lehetőséget, meg hogy szórakoztattátok a hallgatókat, és remélem, hogy sokan maradtok még most is, mert ebben a három órában, igen, ma kivételesen három órában, táncolni fogunk, és ha akartok, hanem, hiszen a tánc világnapja volt a héten, és ennek alkalmában azt gondoltam, hogy összeszedek jó pár olyan slágert, vagy slágert gyanú szerzeményt, mondjuk így, amiknek a címében ott van valamilyen formában a tánc. Na most előre bocsájtom, hogy nem tudtam beválogatni minden olyan slágert, ami automatikusan az esetekbe juthat, ugye, a tánc kapcsán, mert hát akkor ez kb. Egy ilyen 6 órás műsor folyam lenne, azt meg most talán nem vállalom be, de ebben a 3 órában azért remélem, hogy jól érzitek majd magatokat. Én próbálom a zenéket úgy összehozni, hogy ez sikerüljön. Egyébként pedig, aki csak hallgatni szeretné, de nem akar táncolni, mert nem tud táncolni, vagy nincs előkészítve a táncoló fekete lakcipője, az csetelhet is, hiszen van egy csetünk, ez a chat.bithang.radio.com, vagy ha akarta úgy jobban szeretnék, akkor .com. Na hát itt van a csetünk, itt lehet egymással beszélgetni, elég sokan összegyűltünk most, hála a jó Istennek, hiszen itt van még az előző két óra házigazdája, itt van Roni kollega, itt van a két mesterség intelligenciánk, Bobby és Artuditu, itt van Békatka, Bubu 81, itt van Dr. Szöszi, csókolom, Ducsi Didi, Hava, Heidlin, Kata, Pista 67, Szürke Kisegér, meg még itt van, ha jól látom, Tündér is, Tika is, és itt van is. Na, hát ha ennyien összegyűltük, és még ugye még lehet jönni bőven, bátran, mert nyitva van az aranykapu, csak bújatok rajta, tehát nyugodtan lehet jönni a csetre, aki akar. De ha esetleg valaki nem akar, akkor ott van még a Messenger, mint alternatíva, tehát a Messenger meg kell keresni a Britannia Rádió csoportját, és akkor ott is lehet írni, azt is majd figyelmelet közben. És minden külsős hallgatót is külön köszöntök, aki esetleg nem akar égetni, csak hallgatni akar, vagy táncolni. Na, akkor táncra fel, és ugye az alaphangulatot a Sister Sledge-ban az előbb már megadta, de akkor most jöjjön a Boogie Woogie Dancing Shoes Claudia Berry-től. Ezzel kívánok mindenkinek jó szórakozást és jó táncolást!

Na hát az a helyzet, hogy ami Claudia belénkelt, addig megjött a kapitány és Kitty is, úgyhogy Kittyre kiskezi csókolom azt, amit pörtleves pakolgatja, Valesomnak akkor jobbulást kívánok, és gyors felépülést a műtét után. Majd figyeljétek az adást, mert nektek is hoztam valamit, de egyelőre még maradok ennél a stílusnál, és hát egy kicsit eltoljuk az időt, abban az elemben, hogy a következő dalban szerepel a

fény, ami most mint korán, most még az napfény van, ugye? Legalábbis gondolom, így este 7 tájban azért még korai lenne holdfényről beszélni májusban, de ettől függetlenül a szavazában azt mondják, hogy Moonlight and Dance. Bocsánat, Moonlight and Dancing.

0: gmail.com.
1: Na hát akkor két szolgálati közlemény, mi három. Az egyik szolgálati közlemény, vannak kis technikai fennakadásai, úgy tűnik, úgyhogy egy kis türelmet kérek szépen, és akkor remélem, hogy magától helyreáll, ha nem, akkor majd újraindulunk. A másik szolgálati közlemény, hogy nem véletlen hangzott el ez a két spot az előbb, hiszen jövő héten pénteken kapitány pótólag jön az Italo Café 20, amiben lesz kívánságteljesítés is. Most elsősorban nincs kívánságteljesítés, hanem majd akkor pénteken, aki szereti az Italo Discót, Euro Discót, High Energy dalokat, azok kérhetnek nyugodtan az előbb elhangzott e-mail címen csütörtök estig.

Tehát ha addig e-mailben valaki elküldje a kívánságot, hogy Kata már megtette, azt föl is jegyeztem egyébként, annak megpontosítani a kívánságát, kérését, hiszen ott 2 órában mindenféle italo diszkó és euro diszkó és high energy dal fog szólni, főleg olyanok, amiket ti kért, hogyha elég kérés jön össze. Na, ha viszont már ugye italo diszkó, akkor jöjjön 2, mondjuk, hogy csemege, és akkor itt van az, amit a kapitányoknak szántam, vagy a kapitányoknak is, meg mindenkinek is, aki szerette a diszkót, hiszen jön Mike Marin és a Dancing in the Dark, de most kivételesen nem eredetibe, hát kivételesen, meg azt hiszem, ezt az alatt még nem játszottam, de mindjárt ez most egy Galaktika remix. Nem diszkó Galaktika, csak mivel Galaktika remix, gondoltam kedvesek a kapitányéknak, utána pedig jön valami, hát mondjuk úgy, hogy nem teljesen italo diszkó, mert amikor ez a dal született, akkor még az italo diszkó műfaj ebben a formájában, hogy mi ismerjük a 80-as évekből, nem létezett, hiszen ez 1979-es dal. Jön Freddy and the Flying, nem Freddy and the, hanem Freddy the Flying Dutchman és a Wojtyla Disco Dance.

Tudom, Tika, kapjam be, tudom. De az észre van, ugye? Na, hát menjünk tovább, hiszen időnk, mint a tenger, mondanám, de hát ez ebben a formában nem igaz. Legfeljebb csak annyit húzunk rá, amennyi a restart ideje volt. Úgyhogy táncoljunk tovább. Végülis az a lényeg. Jöjjön egy igazi klasszikus, de nem szűcsúrittól. Úgyhogy kitalálhatjátok, hogy természetesen a fresh feel feldolgozásban jön, a táncolj még!

0: Jótékonysági felhívás következik.
1: Szia!
2: Szia!
1: Tudsz ugrálni?
2: Igen, tudok is, te?
1: Én is. És képzeld, van egy kis hűs Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy...

0: Szia!
1: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Jótékonysági felhívás hangzott el.
1: Bár ez nem anyák napi műsor, de úgy gondoltam, hogy ez a felhívás anyák napja alkalmából pláne értékes, úgyhogy aki teheti, az látogassa meg ezt a Facebook oldalt, és nézze meg, hogy mit tehet ezért az édesanyáért, mert azt gondolom, hogy az édesanyák önfeláldozóan szeretnek minket, úgyhogy valamit adjunk vissza nekik ebből. Na, most viszont akkor jöjjön valami más, és kicsit vidámabb, relatíve. A dal címe alapján nem éppen vidám, mert ugye egy gyilkos van a Táncparketten, de ettől függetlenül egy vidám dal jön Sophia Lisbeck-től.

0: István alias Pit.
1: Na hát, ez most ugyan a Vidám Park, és nem Pit van a mikrofonnál, hanem a Farkas, de ettől függetlenül magyar dalok következnek, de ráadásul két olyan magyar dal, aminek ugyanaz a címe, vagyis hogy Táncolj velem. És különlegesek is lesznek bizonyos szempontból, mert az elsőnél hármas fogadt előadó lesz, hiszen jön Josh és Betty, és a Delta. Tudom, hogy sokan szeretitek a Deltát, úgyhogy akkor most jöjjön ők, a Josh és Betty formációval kiegészülve, és jön a Táncolj velem. Utána pedig egy olyan előadó, akit hát nem sűrűn hallgatunk, vagy hát lehet, hogy ti hallgatjátok, de az én műsorimban még nem bukkant elő, de most hála a Hentinek, tehát Hentes kollégának, az Gombos Tominak, bemutathatom Dombóvári Rolit, és tőle is jön a Táncolj velem.

0: Tali.
1: Bitangyú Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
3: Itt mindenki hülye!
4: Itt mindenki.
5: De hát csubidáznak titeket, drága hallgató testvéreim, hát a bevágyom meg titeket. Na jól befejeztem, de tényleg itt mindenki hülye. Főleg én. Most viszont akkor menjünk tovább, mert hát új órát kezdünk, és köszöntöm az esetleg most csatlakozókat, illetve jó éjszakát, jó pihenést és jó hetet kívánok azoknak, akik aludni mentek, mint például a Dr. Ceci. Mi viszont nyomjuk tovább, és jön Donna Summer a Let's Dance, nem, Last Dance, bocsánat, mondom, hogy mindenki hülye, főleg én, nem tudok olvasni se, szóval jön a Last Dance egy vintage remix formájában.

Gondoltál már arra, hogy beülj egy korvettbe és elhajtson a Plementében? Esetleg egy divajerős kamiont vezetnél az éjszakában? Ha igen, akkor gondoltál arra is, hogy milyen zene szóljon a rádióban? Nem baj, ha nem. Valesz kapitány, amikor a földön jár, gondoskodik ehhez az életérzéshez passzoló zenékről a Night Drive-ban. Night Drive, a Synthwave

bár most a vidámpark is nem a Night Drive, és a kapitány most egy darabig nem fog se kamiont vezetni, se pedig az űrhajót irányítani, de ettől függetlenül valahogy el kell választanom a két dalt egymástól, és hát leginkább ebben a műsorban passzol bele az, ami most következik, mert hát igazán éles stílusváltás jön, bár táncnál maradunk, de most egy magyar dal következik, nem is akár kiktől, hanem a Bonanza Banzai-tól, hiszen jön a tánc.

Na hát akkor nem lőttem nagyon mellé ezek szerint, mert Kitty azt írta, hogy ez abszolút nightlife pozitív, mármint a Bonanza Banzai. Úgyhogy akkor tessék, ez volt a nightlife a Vidán Parkon belül. Tehát aki esetleg nem ismerné a kapitánynak ezt a műsorát, mert még nem hallotta, az most belekóstolhatod, hogy milyen, hogyha a kapitány egy korvettet vezet, nem teherautót, nem kamiont, hanem korvettet. Egyébként meg majd meglátjuk, mert lehet, hogy megkérem a kapitányt, hogy adja már kölcsön egy alkalommal a korvettjét, és akkor én fogom vezetni azt a korvettet. De majd ezt meglátjuk, és majd még megbeszéljük. Most viszont menjünk tovább, mert időnk még mindig mondanám, hogy rengeteg, de ez nem igaz. És hát meg kell mutatnom, hogy milyen nap volt az a 90-es évek. Azért kell megmutatnom, mert nem mindenki tudja, hogy mi az, amikor magyarosítottak bizonyos együtteseket. Jelen esetben a Magic Effect magyarosították, és ebből lett a Magic Kefir, akiknek az egyik leghíresebb száma, ha a szélt nem veszük, a Táncolj. Na ez következik most. Utána viszont jön normális, hát mihez képest normális, tehát a híres Soho Party, és tőlük a Gyere és táncolj!

0: Idd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezd.
1: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
2: Igen, ne a Szabad Európát fogjátok, hanem a Bitangyó Rádiót, meg a fejeteket, a sok hülyeségemtől. Na, de hát nem állunk meg, mert a tánc nem áll meg, és jön három magyar felvétel egymás után. Ugye ma már volt Betty a Desperado-ból Josh-sal közösen, hiszen nem is olyan régen, talán egy éve, másfél éve, hogy kivált Betty a Desperado-ból, de itt most még az a korszak jön, amikor Betty volt az énekes, úgyhogy jöjjön a Desperado-tól a táncolj, majd jön a Double DJs, akik feldolgozták a feldolgozást. Pontosabban hát ez úgy van, hogy van egy szűcsülit sláger, nem az, amit a Fresh előadott, hanem egy másik táncos sláger, a Hat táncolsz velem. Ezt ugye annak idején a Groove House átdolgozta, vagy feldolgozta, vagy megdolgozta, és azt megdolgozta a Double DJs. Na hát, abból jön majd a Disco Remix, és a sort a Happy fogja zárni, tőlük jön a Táncolj ma éjjel.

Na hát kedveskeim, az a helyzet, hogy nem kell filozófálni. Nem kell törölni az autót, holnap hétfő van, és menni kell dolgozni. Itt Angliában úgyis munkaszüneti nap van holnap. Úgyhogy egy a fontos, hogy mindenki táncol. Világos? Semmi más. Csak ez, hogy mindenki táncol. Majd mindjárt Majka is megmondja.

Na hát ez a helyzet, hogy most már félve merem leadni ezt a spotot, mert eddig kettőből kétszer ajánlottam figyelmetekbe Kézi kollega műsorát kérdezte, és kettőből kétszer nem tudott eljönni, nem tudta teljesíteni a szolgálatot, mondjuk így, tehát nem volt music party. Most remélem, hogy kedden tud jönni Kézi kollega, nem lesz semmilyen technikai malőr, és akkor lesz music party. Na most, hogy felmelegítsem a hangulatot, mondanám, de hát most már inkább azt mondom, hogy csak azért, hogy tényleg legyen egy kis 80-as évek, és ne csak kedd este, jöjjön több előadó is a 80-as évekből, most csak kettőt kapásból, hiszen jön Rick Astley-től a She Wants to Dance with Me, utána pedig Whitney Houston-tól az I Wanna Dance with Somebody, mind a kettő egy-egy remix formájában.

Viszont Whitney Houstontól tényleg a vintage remix ment. És most is egy vintage remix lesz, hiszen jön Lionel Richie-től a Dancing on the Ceiling, vagyis a tánc a plafonon.

Hát ez van, amikor egy kicsit nem figyelek és összeire nyunkálok. Nem úgy, ne tessék félérteni, hanem úgy értem, hogy összeire nyunkálok, hogy nem a remixet hoztam el Rikerszitra, hanem az eredeti változatát a dalnak. De hát gondolom, hogy semmi veszteség nem ért senkit.

0: Ez még mindig a Vidámpark Tóth Wolf Attilával.
1: Bizony, bizony, és belelépszik már jócskán a harmadik órába is, de hát időnk van, mint mondottam volt, és ha bírjátok még, akkor azt a kis csúszást, ami a technikai hiba miatt adódott, rátesszük. Na, viszont egy kérdésem van, nem jár érte csokoládé, csak felkérdezem, hogy szerintetek mi a közös Bruce Springsteenben, akit előbb hallottunk, illetve az előtte hallott David Bowie-ban, és a most következő Tina Turner-ben. Azon kívül mindegyiküknek van táncos slágere. Hát az, hogy mindegyikük köthető valamilyen szinten, valamilyen formában egy-egy filmhez. Mármint filmzeneileg, hiszen ahogy a kapitány is megírta a cseten, a David Bowie dal, vagy a Let's Dance, ugye benne van a 2009-es kalózádiós film, a Rokhajó, ez volt a magyar címe, eredetileg ugye The Boat That Rocked Pirate, tehát Kalóz Rádió című szuperfilmben is, konkrétan a végén. Ugye Bruce Springsteen híres a Philadelphia című filmnek a zenéjéről, Tina Turner pedig ismert arról, hogy ő írta az egyik, nem ő írta, de ő énekelte az egyik James Bond film főcím dalát, ugye, a GoldenEye-t. Na, de hát most nem a GoldenEye következik, mert ugye ma táncolunk. Tehát az előbbi elszólásom egy ilyen Friday elszólás volt, mert jön a Private Dancer Tina Turner, tehát nem a Pirate, nem a Kalóz táncos, hanem a Privát táncos. Méghozzá egy Vintage remixben.

Na hát igen, itt egy kis csavar volt a történetben, amit B. Katka rögtön össze is vett, hiszen B. Katka. Mi mondok B. Katka? Annyi Katkánk van, hogy már összekeveredek. Na, szóval B. Katka észrevette, hogy ez nem teljesen az a verzió, ami Tina Turner-es. Hát ez abban a formában igaz, hogy ebben a mixben csak a nyugései vannak benne Tina Turner-nek, az ének hangja nem. De ígérem, hogy majd egy jamben le fogom adni a rendes eredeti verziót is. Most viszont menjünk tovább, és akkor jöjjön a játékkérdés. Bitang jó szeletért teszem fel a kérdést. Kik, hangsúlyozom, kik énekelték a Dancing in the Street című dalt? Nem eredetiben, mert az eredeti egy 1964-es felvétel, hanem kiknek volt a 80-as években, konkrétan 80-as évek közepe fele, egy ilyen című slágerük, amit az, ami az az 1964-es dalnak a feldolgozása volt. Na, addig is, amíg gondolkodtok, jöjjön egy ugyanilyen című dal, csak most a Bonnie M-től egy 2025-ös Celebration mix formájában. Ja, Tomi nem játszik. Na jó, Tomi is játszhatna. Rendes fiú vagyok.

0: Most te több lesz balett patkány.
1: Én vezettem, azt mondd, hogy én vezettem.
2: Na hát én vezettem, tehát én most elismerem, hogy én vétkeztem, mea culpa, mert nem mondtam, hogy privátban kérem a eredményt, mondjuk így, tehát a megfejtést, úgyhogy most, mondjuk úgy, hogy most ez egy próba volt, mindenki megnyerte a magáét, és akkor mindjárt következik egy másik játék, ahol viszont tényleg kihangsúlyozom, hogy privátban fogom kérni a választ. Jó? Na, tessék rákészülni, és addig, amíg rákészültök, jöhet Segi és a Dance and Shout megint csak egy vintage remixben.

Na figyelem, akkor jöhet a játék? Tehát, következik egy olasz DJ, nevezetesen Steve Tozzi. Tőle jön egy dal, ami egy feldolgozás. Nem mondom el, direkt nem jelentem be a dal címét, mert nagyon-nagyon könnyű lenne, már kapártból, mielőtt az első taktus megszólalna. Ezért tessék figyelni a dalra, és tessék nekem privátban a cseten megírni, hogy kik az eredeti előadók. Jó? Na, és akkor az, aki megírja, az kap tőlem egy nem sportszeletet, hanem bitangyószeletet. Úgyhogy tessék figyelni, jön Steve Tozzi.

több helyes megfejtés is érkezett, de hát a két lábon járó zenei lexikon Kitty még túl is teljesített a tervem, mert hogy ő megírta azokat az előadókat, akikből merített a Snap, hiszen a The Snap volt a idegesen eredeti előadója a Rhythm is a Dancernek, tehát én ezt kerestem mondjuk úgy, úgyhogy aki a Snap-et írta, az nyert Balatonszállás helyett Bitangyószállatet. Na, hát akkor most menjünk tovább, és jöjjön megint egy vintage remix, mert még sosem volt elég, és jöjjön a Toploader nevű formációtól a Dancing in the Moonlight. Mintha ma már lett volna egy ilyen dal, nem?

Mivel Szörnyelának és Katának már fellőtték a pizsit, akkor nektek jó ét kívánok, mi viszont nyomjuk tovább még egy kb. Fél óráig, ha bírjátok, hiszen még van dal a tarsajomban. És ugye volt egy kis technikai leállás, ezért akkor ennyit rápakolok, mint mondottam volt. De ne én beszéljek, hanem jöjjön a zene, és jöjjön a Bee Gees-től a You Should Be Dancing.

0: e borotta, e a örötti borotta.
1: Nekem is öröm és boldogtá lesz, hogyha nem rohad le a szerver, nem rohad le a net, és nem lesz most már semmi más bajom, remélhetőleg, hanem végig tudjuk tolni ezt a pár percet, ami még hátra van. Na, hát az a helyzet, hogy most egy olyan dal jön, hogy én is szívesen beitaloznék egy kicsit, bár italokafé az már csak pénteken este lesz ugye a kapitány helyén, de akik kicsit többet isznek a kelleténél, azok szokták mondani, hogy táncol velük a világ. Na ezt énekli meg most Raúl és Horváth Tamás.

0: Remélem szürke kisegén nem vetted magadra. Na, hát az a kérdésem van a tisztelt csatlakókhoz, hogy ki érzi magát Ildinek? Mert hogy jön a Bagosi Brothers Company és a táncó Ildi.
1: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden,

figyelem szolgálati közlemény következik. Most kaptam az információt, hogy Kézi jön kedden este, úgyhogy lesz music party. Végre valahára nem reklámoztam hiába. Na, most viszont akkor menjünk tovább, ami teljesen mással, bár még mindig magyar vonalon mozgunk, sőt, most már a maradék négy dal, ez mind magyar lesz, de hogy más a stílus, hiszen jön a Kis Csillagtól a Tánc. Ja, és ne feltíti neki jó éjszakát, jó pihenést, jó hetet kívánok!

Nem tudom, hogy ki követi az eseményeket, gondolom nem sokan, de elállom a nagy titkot. By Alex idén visszatér mentorként az X-Faktorba, és akkor ennek örömére jöjjön ő a Schleppel együtt, és tőljük a Táncolj!

Mielőtt először John Lazendit szeretném megcáfolni, amit majd fog énekelni, mert ő ugye azt jelenti, hogy ez az utolsó tánc, aztán mindennek vége, de nem, mert ez az utolsó előtti tánc lesz. Úgyhogy következik először Jones-tól az utolsó tánc.

Nos, drága hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek, aki velem volt a mai nap folyamán, a mai este folyamán. Itt a vége, fussál véle, bezárul már a Vidámpark, és legközelebb, nem tudom, talán jövő hét vasárnap egy Európa Vidámpark keretében kinyit, de ez még nem biztos. Ami biztos, hogy jövő héten pénteken este 8 órától a kapitány helyén Italo Café lesz, méghozzá a 20. Italo Café, és ahogy a műsor elején elhangzott, lehet kérni Italo Disco, Euro Disco vagy High Energy dalokat, konkrétan az Italo Café BHO, tehát így egybe, Italo Café BHO kukac gmail.com vagy gmail.com, ahogy jobban tetszik, e-mail címre kell elküldeni csütörtök estig a kérés kívánságot, és akkor megpróbálom pénteken este teljesíteni. Most viszont mindazonáltal, hogy véget ért a műsor mára, nincs már dolgom, mint hogy mindenkinek jó hetet, jó pihenést kívánjak, mármint jó pihenést ma éjszakára, és jó hetet a jövő hétre. Aki esetleg szabadságra megy, mert mit tudom én, hát ha van olyan, annak jó szabadságot, aki meg dolgozik, annak meg jó munkát. Tudom, nem mindenki szereti, de hát ettől függetlenül a munka az munka. Na, és hát ugye ma nem egy tánc volt, hanem sok tánc volt, viszont Zorán egy táncról fog énekelni, hiszen az ő dalának az a címe, hogy Volt egy tánc, ami ugye Leonard Cohen egyik dala, magyarul, hát magyarosítva, Zorán által magyarosítva, hiszen ő a Walk This Waltz címen, vagy Leonard Cohen Walk This Waltz címen adta elő a saját szerzeményét, ezt magyarosította Zorán. Ezzel búcsúzom, és akkor találkozunk péntek este, 8 órától. Ja? Na, hát akkor mindenkinek minden jót, és sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Legyél velünk, te is egy hullámhosszon.
1: Bitagjú Rádió.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Klubzenei két óra. Hittel. Long time ago.